0: Nem eszem, Cam.
1: Nem eszem.
0: Confirmation is associated with this 21.